Ade ade akopɛ ma gye me firi me nsɛm ɛbɛyɛ me yia ade akopɛ na yɛ wo nyankopɔn nko ɛna wonim na sɛ meyɛ wo nyankopɔn heart meyɛ wo nyame wakomade megye di na megye to me sɛ wo nyankopɔn bɛkɔ so asogya no ɛwɔ me so.